Fejátóci, un tavai színok, kika nav ēsta magoma, nehjauon. Nehjauon, nehjauon, ektauci, kautna mahoma, atsimona ega nekamona. Eguanma, egimigusia, egoma, waskamtek, waskamtek, kake, kamiunagon.